0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye miért már

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Indul az érettségi szezon. A fészkelő erdei füles baglyok felméréséhez kérnek segítséget.

0: Emeltszinten június 3-án, középszinten június 15-én kezdődnek. Újabb országos razzia indult, a héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. Figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását. Vizsgálhatják azt is, hogy az érintettek jogszerűen léptek-e be az országba. A lakosság segítségét kéri a fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez a Madártani Egyesület. A beérkező információk alapján a szakemberek pontos képet kaphatnak a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvivő.
1: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madarat? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
0: Hallgatózni az esti szürkület óráitól érdemes néhány percet az erkélyről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, az utcán vagy a parkban sétálva. Dávid szarvasborjak születtek a miskolci állatkertben. Az apróságok még április elején jöttek a világra, és napról napra aktívabbak. Egyre gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz. A vadon élő Dávid szarvasok más néven Miluk a 20. század elején kihaltak. Ilyen állatok már csak állatkertekben élnek. Idehaza kizárólag Miskolcon láthatók. Ragyogó napsütést ígérnek mára is, fátyolfelhők is inkább csak a Dunántúlon jelennek meg az égen. A levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven, este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. Délután 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is előfordulhat zápor, zivatar, a fővárosban 27 fok lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Keresik az év kerékpárútját, mesterséges intelligencia segíti az EGRI kórház munkáját, medve tűnt fel Ostorosnál. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Keresik az év kerékpárútját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztése.

0: végig kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
1: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Heves vármegyében bőven találunk esélyes útvonalat, például az Egerkör, az Eger környéki, illetve a Mátrai útvonalak lehetnek nevezők. Mesterséges intelligenciával működő új berendezést állítottak munkába a Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet patológiai osztályán. A heo.hu számolt be róla, hogy az innovatív szkener a citológiai minták értékelését segíti, így gyorsabbá és pontosabbá válhat a diagnózis. A fejlesztésnek köszönhetően hatékonyabb lesz a minták feldolgozása, ami lerövidítheti a vizsgálati időt is. A kórház tájékoztatása szerint a betegek így hamarabb juthatnak megbízható eredményekhez és a szükséges ellátáshoz. Az új eszköz a digitális patológia irányába tett fontos lépés, amely hozzájárul a korszerűbb működéshez és a magasabb színvonalú betegellátáshoz. Az állata beszámolók szerint legelőmarhák közelében bukkant fel, ami aggodalmat keltett a környéken. Több helybéli is arról számolt be, hogy kevesebbet járnak ki a dombokra vagy az erdőbe, és van, aki este már nem mer egyedül hazamenni. Az önkormányzat is figyelmeztette a lakosságot, hogy legyenek óvatosak, különösen túrázás vagy kutyasétáltatás közben. A szakemberek szerint fontos, hogy az emberek zajt keltsenek, és kerüljék a sűrű, beláthatatlan területeket. Ha valaki medvével találkozik, ne fusson el, hanem lassan, hátrálva távolodjon. A Fészkelőerdei füles bagolyállományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, tudtuk meg Orbán Zoltán szóvivőtől.
2: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó halra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
1: A felméréssel kapcsolatos tudnivalók az mml.hu weboldalon találhatók. A nálunk telelő füles baglyokat januárban számolták meg. Heves vármegyében közel 800 erdei füles baglyot figyeltek akkor meg. Áramszünet miatt zárva tartanak a Heves vármegyei kormányhivatal és az EGRI járási hivatal egyes egységei Egerben május 8-án pénteken. A hivatal honlapján elérhető tájékoztatás szerint a karbantartás miatt a Kossuth utcai és a szarvastéri ügyfélszolgálatok ezen a napon sem személyesen, sem telefonon nem lesznek elérhetők. A leállás érinti többek között a fogyasztóvédelmi, a munkavédelmi, az építésügyi és a népegészségügyi ügyintézést is. A hivatal arra kéri az ügyfeleket, hogy ügyeiket más időpontban intézzék. Közös éjszakai járőrszolgálatot tartott a Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület és a Mátra Vidéki Erőmű Horgász Egyesület halőre a Lőrinci Horgásztónál. A heo.hu szerint az akció célja az volt, hogy a vízparton is biztosítsák a rendet és a nyugalmat. A járőrözés során kiemelten figyeltek a halállomány védelmére, az értékek megóvására és a környezet tisztaságára. A szervezők szerint az együttműködés azt mutatja, hogy közös fellépéssel hatékonyabban lehet tenni a közbiztonságért és a természetvédelméért. A hétköznapi hősökre irányul a figyelem, ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriára, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt, a mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mokics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját

0: saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
1: A tűzoltók a nap 24 órájában készen létben állnak, riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. Új évad bejelentésére és fesztiválra készül a Gárdonyi Géza Színház, ahol a februári igazgatóváltás után már javában zajlik a megújulás. Honlapjukon közölték, hogy május közepén mutatják be az új évad műsortervét és az új társulati tagokat. Május 29-e és 31-e között nyitott térfesztivált rendeznek, ahol kulisszajárásokkal, beszélgetésekkel és közösségi programokkal várják a közönséget. A jelenlegi repertoárból is lesznek előadások, májusban és júniusban két darabot tűznek újra műsorra. Emellett a fiatalokat workshopokkal és pályázatokkal szólítják meg, miközben a színház arculata is megújul. Tisztújítást tartott és hivatalos keretek között folytatja működését a Ciszterci Diák Szövetségek riosztálya. A heol.hu beszámolt róla, hogy a szervezet alapszabályát is módosították. Az új vezetés célja, hogy összefogja és aktívvá tegye a gárdonyis öreg diák közösséget. Az elnökségbe Tótné Török Anna Mária, Mohai Ádám és Zsamba Éva került. A szervezet várja mindazokat, akik valaha az intézményben tanultak vagy dolgoztak. A cél egy erős generációkat összekötő közösség kialakítása, amely újra élettel tölti meg az öreg diák hálózatot. Megújult és újra működik az Érsekkerti szökőkút Egerben, közölte a város. A beruházás egy nagyobb fejlesztés része, amelyben összesen 9 szökőkút és csobogó újult meg 75 millió forintból. Az Érsekkerti kút volt a legnagyobb munka, teljesen korszerűsítették a medencét, a gépészetet és a hálózatot. A működés energiatakarékosabb lett, a vizet nem csak klórral, de UV-val is fertőtlenítik. A szökőkút mozgó fúvókákat és esti ledes megvilágítást is kapott. A környezet rendezése még folytatódik, a területet virágokkal ültetik be. Felhívták a figyelmet, hogy a szökőkutak vize nem fogyasztható és nem fürdésre való. Visszaköltöztek a gyöngyösi mentősök a felújított Püspöki úti állomásra, számolt be a heol.hu. A mentőállomás felújítása tavaly októberben kezdődött, addig a dolgozók ideiglenesen a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Károly Róbert kampuszán látták el a feladataikat, de most ismét az eredeti helyükön vannak. Az időjárásról: napos nyárias időt élvezhetünk. Esőre egyáltalán nem kell számítani, hiszen felhő sem lesz felettünk. A déli-délnyugati szél napközben megélénkülhet. Egerben ma akár 25 fok is lehet. A déli órákban erős lesz az UV-sugárzás, így a napvédelemről ne felejtsen el gondoskodni. Ezek voltak a hírek a Best FM-en. Köszönöm a figyelmüket!
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok. Május 4, hétfő, Flórián napja, június 28. Ez a dátum valószínűleg pirosbetűs ünnep a fanatikus Duran Duran rajongók naptárában. Ők tudják, a többiek kedvéért mondom, akik nem fanatikus rajongók, de azért megnéznék őket élőben Budapesten, hogy ez az a nap, amikor a Papp László sportarénában ad koncertet a brit sztárcsapat. Ők indítják az órát, jön a Reach Up for the Sunrise, nem sokára a Nana, és Usher is érkezik Ludacrisszel. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, Maxim Levente vagyok.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 124. napja, május 4. hétfő. Japán nemzeti ünnepe, ott úgy hívják zöld nap. Egyébként pedig hazánkban a tűzoltók napja, Szent Flórián a tűzoltók védőszentje okán. És hát zenei rádió lévén fókuszban minden mennyiségben ugye a zene, nálunk a 90-es és 2000-es évek, viszont 1959-ben ezen a napon adták át első alkalommal a Grammy-díjakat. Megyünk is tovább egy újabb kedvenccel az ezredforduló tájékáról, ez Usher és Ludacris közöse, a Yeah!

0: Best FM a legjobb zenék. Nyárias meleggel indul a hét. 23-28 ez a két szám, ami között majd valahol, hol magasabban, hol alacsonyabban megáll a hőmérők higanyszála napközben. Esni nem fog, tényleg nyáriasan meleg, napsütéses időnk lesz. Részletek és a folytatása a hírek végén. Fél hét után pedig Unno Doubt zenél.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Felmérik a Füles-Bagoly állományt, zárva lesz több hivatal Egerben, éjszakai járőrözés a Lőrinci horgásztónál. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A Fészkelőerdei Füles-Bagoly állományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről. Tudtuk meg Orbán Zoltán szóvivőtől.
2: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó halra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
1: A felméréssel kapcsolatos tudnivalók az mml.hu weboldalon találhatók. A nálunk telelő fülesbaglyokat januárban számolták meg. Heves vármegyében közel 800 erdei fülesbaglyot figyeltek akkor meg. Áramszünet miatt zárva tartanak a Heves vármegyei kormányhivatal és az Egri járási hivatal egyes egységei Egerben május 8-án pénteken. A hivatal honlapján elérhető tájékoztatás szerint a karbantartás miatt a Kossuth utcai és a szarvastéri ügyfélszolgálatok ezen a napon sem személyesen, sem telefonon nem lesznek elérhetők. A leállás érinti többek között a fogyasztóvédelmi, a munkavédelmi, az építésügyi és a népegészségügyi ügyintézést is. A hivatal arra kéri az ügyfeleket, hogy ügyeiket más időpontban intézzék. Közös éjszakai járőrszolgálatot tartott a Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület és a Mátra Vidéki Erőmű Horgász Egyesület halőre a Lőrinci horgásztónál. A heol.hu szerint az akció célja az volt, hogy a vízparton is biztosítsák a rendet és a nyugalmat. A járőrözés során kiemelten figyeltek a halállomány védelmére, az értékek megóvására és a környezet tisztaságára. A szervezők szerint az együttműködés azt mutatja, hogy közös fellépéssel hatékonyabban lehet tenni a közbiztonságért és a természet védelméért. Az időjárásról: napos nyárias időt élvezhetünk. Esőre egyáltalán nem kell számítani, hiszen felhő sem lesz felettünk. A déli-délnyugati szél napközben megélénkülhet. Egerben ma akár 25 fok is lehet. A déli órákban erős lesz az UV-sugárzás, így a napvédelemről ne felejtsen el gondoskodni. Ezek voltak a hírek a Best FM-en. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetett

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok, most már igazán nyárias, a hajnali fagyoknak is búcsút inthetünk. Ugyanakkor 1 és 10 fok közötti a hajnal a reggel, délutánra 23-28 fok közé melegszik a levegő, száraz, napos, nyárias időnk lesz, minimális kis fátyolfelhőkkel, esni nem fog, ha minden igaz, a hét közepén szerdán csütörtökön hullhat némi csapadék. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Indítom a következőt az egyik leggazdagabb zenész sztár házaspártól, Beyoncé-jön Jay-Z-vel és a Bonnie and Clyde a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Milleniumi hangulat hét után is, többek között Robbie Williams-el. Konkrétan Millennium a dal címe, a 90-es és 2000-es évek magyar sztárjai is itt lesznek, zenél majd a Hooligans. Még 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber, egy rövid szünet után zenélünk tovább.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: De a mi főigazgatóság szóvivője?
1: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában, azért mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
0: A tűzoltók a nap 24 órájában készenlétben állnak, riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. Új évad bejelentésére és fesztiválra készül a Gátonyi Géza Színház, ahol a februári igazgatóváltás után már javában zajlik a megújulás. Honlapjukon közölték, hogy május közepén mutatják be az új évad műsortervét és az új társulati tagokat. Május 29-e és 31-e között nyitott térfesztivált rendeznek, ahol kulisszajárásokkal, beszélgetésekkel és közösségi programokkal várják a közönséget. A jelenlegi repertoárból is lesznek előadások, májusban és júniusban két darabot tűznek újra műsorra, miközben a színház arculata is megújul. Tisztújítást tartott és hivatalos keretek között folytatja működését a Ciszterci Diák Szövetségek riosztálya. A heol.hu beszámolt róla, hogy a szervezet alapszabályát is módosították. Az új vezetés célja, hogy összefogja és aktívvá tegye a gátonyis öreg diák közösséget. A szervezet várja mindazokat, akik valaha az intézményben tanultak vagy dolgoztak. A cél egy erős generációkat összekötő közösség kialakítása, amely újra élettel tölti meg az öreg diák hálózatot. Az időjárásról: napos nyárias időt élvezhetünk. Esőre egyáltalán nem kell számítani, hiszen felhő sem lesz felettünk. A déli-délnyugati szél napközben megélénkülhet. Egerben ma akár 25 fok is lehet. A déli órákban erős lesz az UV-sugárzás, így a napvédelemről ne felejtsen el gondoskodni. Ezek voltak a hírek a Best FM-en. Köszönöm a figyelmüket!
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! Május 4-én, hétfőn, sok boldogságot a névnapos Flóriánoknak, és Isten éltessen minden szülinapos Best FM hallgatót is. Lehet együtt ünnepelni akár, mondok, hívható SMS Viber elérhetőséget 0620 55 55 155, a Punjabi MC kezd.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Május 4-e van, hétfő a Star Wars nap. A Csillagok háborúja filmek rajongói ezen a napon fejezik ki tiszteletüket az alkotók felé, és ünneplik meg összetartozásukat. A filmben elhangzó May the Force be with you, az erő legyen veled mondat eleje angolul nagyon hasonlóan hangzik, mint a május 4-e May the Fourth. Így esett a választás a mai napra. További május 4-i érdekességek, híres szülinaposok még ebben az órában egy kicsit később, addig is sok jó zene szól, most Alicia Keys-től a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék. Nyárias meleggel indul a hét, 23-28 fok közötti sok napsütés, kis fátyolfelhő és nulla csapadék, ez most már nem annyira jó a földeknek, de ha minden igaz, a hét közepén jön majd egy kis eső. Részletek a hírek végén, a következő fél óra pedig Spike-kal indul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,7 Best FM.
5: 100,7 Best FM.
4: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Keresik az év kerékpár útját, mesterséges intelligencia segíti az EGRI kórház munkáját, medve tűnt fel Ostorosnál. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Keresik az év kerékpár útját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges régi kerékpár úton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
1: A nevezéseket az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Heves vármegyében bőven találunk esélyes útvonalat, például az Egerkör, az Eger környéki, illetve a Mátrai útvonal. Alak lehetnek nevezők. Mesterséges intelligenciával működő új berendezést állítottak munkába a Markott Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet patológiai osztályán. A heo.hu számolt be róla, hogy az innovatív szkener a citológiai minták értékelését segíti, így gyorsabbá és pontosabbá válhat a diagnózis. A fejlesztésnek köszönhetően hatékonyabb lesz a minták feldolgozása, ami lerövidítheti a vizsgálati időt is. A kórház tájékoztatása szerint a betegek így hamarabb juthatnak megbízható eredményekhez és a szükséges ellátáshoz. Az új eszköz a digitális patológia irányába tett fontos lépés, amely hozzájárul a korszerűbb működéshez és a magasabb színvonalú betegellátáshoz. Az állat a beszámolók szerint legelőmarhák közelében bukkant fel, ami aggodalmat keltett a környéken. Több helybéli is arról számolt be, hogy kevesebbet járnak ki a dombokra vagy az erdőbe, és van, aki este már nem mer egyedül hazamenni. Az önkormányzat is figyelmeztette a lakosságot, hogy legyenek óvatosak, különösen túrázás vagy kutyasétáltatás közben. A szakemberek szerint fontos, hogy az emberek zajt keltsenek, és kerüljék a sűrű, beláthatatlan területeket. Az időjárásról napos nyárias időt élvezhetünk. Esőre egyáltalán nem kell számítani, hiszen felhő sem lesz felettünk. A déli-délnyugati szél napközben megélénkülhet. Egerben ma akár 25 fok is lehet. A déli órákban erős lesz az UV-sugárzás, így a napvédelemről ne felejtsen el gondoskodni. Ezek voltak a hírek a Best FM-en. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Május 4-e van, hétfő, jó reggelt, jó hetet kívánok. Sok boldogságot a névnapos Flóriánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 532 éve a mai napon Kolumbusz Kristóf második expedícióján felfedezte Jamaikát, és elnevezte Santa Gloria szigetnek. May the Force be with you, az erő legyen veled, a csillagok háborúja ikonikus mondata, és May the Fourth, azaz május 4-e, a szójáték miatt ma van a nemzetközi Star Wars nap. Száz egy éve a mai napon megszületett Buzánszky Jenő, labdarúgó edző, az aranycsapat hátvédje, sportvezető, a nemzet sportolója. 88 éve ezen a napon született Juhász Előd zenetörténész, újságíró, a Zenebutik Zenehíd szerkesztője és műsorvezetője.
1: Talán még a fiatalabbak is jól emlékeznek Fez Dominó számaira.
0: 54 éves Mike Drint, a Green Day basszusgitárosa. És 1979-ben a mai napon született Lance Bass, amerikai énekes, az NSYNC tagja. Még egyszer sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak, hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

do it like.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagy kalappal az érettségizőknek, akik lassan be kell, hogy érjenek, aztán remélhetőleg mindenkinek minden sikerül, és startolhat a nyár. A balatoni nyár, a Balatoni nyár, jön a KFT klasszikus a Pixától, a Stereo Palmától és a Well Hello-tól, és Zsolti a fuvaros írja, hogy 10 kilométeres a dugó az M5-ösön Budapest felé, baleset miatt Inárcstól. Köszönjük, szól majd egy kis Soul Searcher is. Feeling Love 0620 55 55 155, most tartunk egy rövid szünetet, aztán jönnek újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
2: Egerszalókon 1961-ben kőolaj és földgáz után kutatva fúrták azt a kutat, ami Egerszalók igazi nevezetessége lett. A föld mélyéből ugyanis héjvíz tört fel, mely 65-68 fokos. A domboldalon lefolyó víz látványos mészkő lerakódást épített, ami Európában egyedülálló. A sódomb helyi védelem alatt áll, kiépített sétaúton lehet megközelíteni, az itt található víz majd 20 000 éves. A nátriumot is tartalmazó kálcium-magnézium-hidrogén-karbonátos héjvíz a kénes gyógyvizek kategóriájában az egyik legjobb besorolást kapta. Ülőfürdő és ivókúra formájában is alkalmas számos betegség kezelésére. 2016-ban az Egerszalóki forrás és környezete elnyerte a gyógyhely minősítést.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
2: A Volt József fürdő területén épült fel Egerben az uszoda, ennek a szomszédságában pedig a Szent József parkot találjuk, melynek központja a kupolás ivókút a Szent József forrással. Az itt fakadó víz az alapvize az egri termál fürdőnek is. Régen a mai ivókút helyén állt az Erzsébet fürdő, és a szomszédságába a meleg vízű forráshoz jártak mosni az asszonyok. A Szent József víz 50-féle nyomelemet, kalciumot, magnéziumot tartalmaz, vas és radon is található benne, persze kis mennyiségben. Az ivókút non-stop üzemel, bárki számára elérhető, ráadásul ingyen. A Szent József parkban sétálók padokon pihenhetnek meg, ahol a szökőkutak mellett a növények is segítik a kikapcsolódást. Nyáron számos virágágyás, télen örökzöld tiszafák, színes lombú növények jelentenek üde színfoltot.
0: Best FM, a legjobb zenék! Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Felmérik a Füles-Bagoly állományt, zárva lesz több hivatal Egerben, éjszakai járőrözés a Lőrinci horgásztónál. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A Fészkelőerdei Füles-Bagoly állományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről. Tudtuk meg Orbán Zoltán szóvivőtől.
4: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó halra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
3: A felméréssel kapcsolatos tudnivalók az mml.hu weboldalon találhatók. A nálunk

0: nem telefonon nem lesznek elérhetők. A leállás érinti többek között a fogyasztóvédelmi, a munkavédelmi, az építésügyi és a népegészségügyi ügyintézést is. A hivatal arra kéri az ügyfeleket, hogy ügyeiket más időpontban intézzék. Közös éjszakai járőrszolgálatot tartott a Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület és a Mátra Vidéki Erőmű Horgász Egyesület halőre a Lőrinci Horgásztónál. A heol.hu szerint az akció célja az volt, hogy a vízparton is biztosítsák a rendet és a nyugalmat. A járőrözés során kiemelten figyeltek a halállomány védelmére, az értékek megóvására és a környezet tisztaságára. A szervezők szerint az együttműködés azt mutatja, hogy közös fellépéssel hatékonyabban lehet tenni a közbiztonságért és a természet védelméért. Az időjárásról: napos nyárias időt élvezhetünk. Esőre egyáltalán nem kell számítani, hiszen felhő sem lesz felettünk. A déli-délnyugati szél napközben megélénkülhet. Egerben ma akár 25 fok is lehet. A déli órákban erős lesz az UV-sugárzás, így a napvédelemről ne felejtsen el gondoskodni. Ezek voltak a hírek a Best FM-en. Köszönöm a figyelmüket!
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Azon kivételes alkalmak egyike a mai, amikor is a francia Rivierán, konkrétan Saint-Tropez-ban rosszabb az időjárás, mint ide haza. 17 fok lesz ma maximum, és esni fog ott, nálunk pedig kellemes nyári idővel indul a hét, ahogy hallottuk. DJ Antoanian és a Welcome to Saint-Tropez, aztán nem sokára az Aesopbész és Sasha, egy régi ismerős is jön, az I Feel Lonely-val. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber, 4 perc elmúlt 8. Jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Balesetekkel indul a hét és a reggel. Két baleset is történt az M3-ason Budapest felé Kerekharaszt térségében. A 47-es és a 49-es kilométernél is a belső sávot foglalják el a sérült járművek. 6 kilométer hosszú torlódás alakultott ki. Baleset történt az M5-ösön is, ami miatt sokkal nagyobb a dugó, 10-11 kilométer a főváros felé Inárcstól, illetve baleset történt az M0-áson is a Megyeri híd felé Csömörnél. Ott is jó 6-7 kilométeres az araszolás. Kitartást hozzá, jó reggelt, jó utat, jó hetet kívánok egy igazán felemelő dallal, Soul Searcher, Feel in Love, itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Rita írja 0620-55-55-155-re, hogy sziasztok, ma Mónika névnap is van, nem csak Flórián. Üdv, Rita! Így van, Flórián, Mónika, illetve Amál, Amália, Amélia, Amella, Antónia, Bulcsú, Elma, Florianna, Florin, Florina, Flóris, Póris, Gotthárd, Gotthárd, Kocsárd, László, Pelágius és Szilvánusz névnap is van, így most már biztosan nem hagytunk ki senkit. Napos, igazán nyári idővel indul a hét, esni nem fog, a maximum 26 fok körül alakul. Hát ez már tényleg nyárias. A hét közepén jöhetnek záporok, zivatarok is. Még több részlet az időjárásról és friss infók a hírekben. 8:30 után pedig a Cut and Move-val idézzük meg újból a 90-es és 2000-es éveket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ma van a tűzoltók napja, fesztiválra és új évadra készül az Egri Színház, megújult az Egri Öreg Diák Szervezet. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A hétköznapi hősökre irányul a figyelem, ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriára, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt, a mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mokics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
1: A tűzoltók a nap 24 órájában készenlétben állnak. Riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. Új évad bejelentésére és fesztiválra készül a Gátonyi Géza Színház, ahol a februári igazgatóváltás után már javában zajlik a megújulás. Honlapjukon közölték, hogy május közepén mutatják be az új évad műsortervét és az új társulati tagokat. Május 29-e és 31-e között nyitott térfesztivált rendeznek, ahol kulisszajárásokkal, beszélgetésekkel és közösségi programokkal várják a közönséget. A jelenlegi repertoárból is lesznek előadások, májusban és júniusban két darabot tűznek újra műsorra, miközben a színház arculata is megújul. Tisztújítást tartott és hivatalos keretek között folytatja működését a Ciszterci Diák Szövetség Egri osztálya. A heo.hu beszámolt róla, hogy a szervezet alapszabályát is módosították. Az új vezetés célja, hogy összefogja és aktívvá tegye a gátonyis öreg diák közösséget. A szervezet várja mindazokat, akik valaha az intézményben tanultak vagy dolgoztak. A cél egy erős generációkat összekötő közösség kialakítása, amely újra élettel tölti meg az öreg diák hálózatot. Az időjárásról napos nyárias időt élvezhetünk. Esőre egyáltalán nem kell számítani, hiszen felhő sem lesz felettünk. A déli-délnyugati szél napközben megélénkülhet. Eggerben ma akár 25 fok is lehet. A déli órákban erős lesz az UV-sugárzás, így a napvédelemről ne felejtsen el gondoskodni. Ezek voltak a hírek a Best FM-en. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 4-én hétfőn. Ezen a napon a legmelegebb 2018-ban Hedelényben volt, 32,3 Celsius fok, a leghidegebb pedig 2021-ben Zabarban, -3,5 fok. Ma semmi szélsőség a kettő közötte, inkább a meleg rekordhoz közel. 26 fok körül alakul a maximum, kellemes, napos, szép nyári idővel indul a hét, esni nem fog, a hét közepén jöhetnek záporok, zivatarok, és marad a meleg, szerdán akár 28 fok is lehet majd. És maradnak, sőt, szólnak a folytatásban is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A Depeche Móddal nosztalgiázunk, It's No Good a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt az idő, elérkezett az érettségi napja, nagy kalappal mind a nagyjából 150 ezer érettségizőnek. Itt az idő, The Time Is Now, a Molokó dalának címe, ők is jönnek majd. És zenél a Margaret Island is. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber. A friss hírek jönnek mindjárt, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amik

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Egertől északkeletre csaknem szigetszerűen emelkedik ki a környezetéből a Nagy Egethegy, mely lankáinak látványa minden hazatérő egrinek megdobogtatja a szívét. Az 536 méter magas Egedre érdemes túrázni, ugyanis tetejéről páratlan panoráma nyílik Egerre és a Bükkre, de tiszta időben láthatjuk a Mátrát és akár a Tiszató csillogó víztükrét is. Túrázási tapasztalat nem szükséges, de megfelelő lábbeli használata erősen ajánlott. A hegyre felvezető út a Bükk egyik legvarázslatosabb karstbokor erdejébe vezet, de a hegy déli oldalán felkapaszkodó szőlők rengetegével is találkozhatunk, amely az ország legmagasabban fekvő szőlőtermő területe. A Nagy Eged természetvédelmi szempontból rendkívül fajgazdag, számos állat, illetve növényfa is megtalálható a hegyen.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az egri görögkeleti Szent Miklós, vagy ismertebb nevén Rácz templom, a Vitkovics Mihály és a Széchenyi utcák között egy dombtetőn áll. A 18. századi felépítését követően rövid időn belül gondoskodtak művészi berendezéséről is, mely később barokk és rokokó stílusú. A templomban található aranyozott és festett fafaragásos szentélykapu és a nagyméretű ikonosztáz az ortodox egyház által előírt rendben ábrázolja Jézus és Szűz Mária életét, az apostolokat, szenteket és profétákat. A templom körüli kertben 18-19. Századi részben vörös márványból készült síremlékeket láthatunk. A templom melletti Vitkovics házban van az emlékszobája Vitkovics Mihály egri születésű költőnek, aki többször is írt az Eger iránti szeretetéről.
0: Best FM, a legjobb zenék. Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Keresik az év kerékpár útját, mesterséges intelligencia segíti az egri kórház munkáját, medve tűnt fel Ostorosnál. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Keresik az év kerékpár útját. A kezdeményezés nem csak a versenyről.

0: pár úton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
1: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Heves vármegyében bőven találunk esélyes útvonalat, például az Egerkör, az Eger környéki, illetve a Mátrai útvonalak lehetnek nevezők. Mesterséges intelligenciával működő új berendezést állítottak munkába a Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet patológiai osztályán. A heo.hu számolt be róla, hogy az innovatív szkener a citológiai minták értékelését segíti, így gyorsabbá és pontosabbá válhat a diagnózis. A fejlesztésnek köszönhetően hatékonyabb lesz a minták feldolgozása, ami lerövidítheti a vizsgálati időt is. A kórház tájékoztatása szerint a betegek így hamarabb juthatnak megbízható eredményekhez és a szükséges ellátáshoz. Az új eszköz a digitális patológia irányába tett fontos lépés, amely hozzájárul a korszerűbb működéshez és a magasabb színvonalú betegellátáshoz. Az állata beszámolók szerint legelőmarhák közelében bukkant fel, ami aggodalmat keltett a környéken. Több helybéli is arról számolt be, hogy kevesebbet járnak ki a dombokra vagy az erdőbe, és van, aki este már nem mer egyedül hazamenni. Az önkormányzat is figyelmeztette a lakosságot, hogy legyenek óvatosak, különösen túrázás vagy kutyasétáltatás közben. A szakemberek szerint fontos, hogy az emberek zajt keltsenek, és kerüljék a sűrű, beláthatatlan területeket. Az időjárásról: napos nyárias időt élvezhetünk. Esőre egyáltalán nem kell számítani, hiszen felhő sem lesz felettünk. A déli délnyugati szél napközben megélénkülhet. Egerben ma akár 25 fok is lehet. A déli órákban erős lesz az UV-sugárzás, így a napvédelemről ne felejtsen el gondoskodni. Ezek voltak a hírek a Best FM-en. Köszönöm a figyelmüket!
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Május 4-én, azon a napon, amelyen 532 éve Kolumbusz Kristóf második expedíciója során felfedezte Jamaikát és elnevezte Santa Gloria szigetnek, és ha Jamaika, akkor Bob Marley, úgyhogy indítsa ő nálunk ezt az órát. Jön a Jammin, érkezik a Backstreet Boys, az ATB, a Unique és Madonna is. Sok-sok régi ismerős állistás nevek a 90-es és 2000-es évekből. Én Maxim Levente vagyok. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jó utat, jó munkát, nagy kalappal az érettségizőknek, 5 perc elmúlt 9, ez a
2: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A popzene két generációja találkozott nemrég a Coachella Fesztivál színpadán. Madonna és Sabrina Carpenter, akik bejelentették, hogy hivatalosan is kiadják Bring Your Love című duettjüket, amelyet először az imént említett fesztivál színpadán hallhatott a közönség, és akinek fogalma sincs róla, hogy ki az a Sabrina Carpenter, az nincs vele hegyedül. Nyilván a érettségiző gyerekem inkább tudja, de reméljük a magyart is. És akkor kedves érettségizők, egy kis bíztatás Sikéntől és Bryan Adamstől, Don't Give Up a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: my face.
1: Best FM, a legjobb zenék. Pár balesettel ugyan, de elindult a hét. Most már nem látok semmi különöset, ha valaki mégis dugót, balesetet tapasztal. Írja meg a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Közben indítom a Yolanda Be Cool, We No Speak Americano című.

Rest FM a legjobb zenék, itt az idő, The Time Is Now címmel a Molokó dalát hallottuk, és itt az idő, a jó idő, a nyári idő, 26 fok, sok napsütés, az esernyő teljességgel fölösleges lesz ma.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt írja nekünk Bálint, hogy 4-5 kilométeres a torlódás az M7-esen Balaton felé, Pákozd előtt a terelés miatt. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155, ide ért nekünk Bálint. Jönnek a legfrissebb hírek, 10 után pedig folytatjuk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Itt lesz majd Gabriel dala, a Dreams. És visszatekerjük az időkerekét a Vénusszal is. Itt a vége a hétfő reggelnek, de nem a legjobb zenéknek. Rövid szünet, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes.
2: Come on. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, girl.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Felmérik a Füles-Bagoly állományt, zárva lesz több hivatal Egerben, éjszakai járőrözés a Lőrinci horgásztónál. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A Fészkelőerdei Füles-Bagoly állományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről. Tudtuk meg Orbán Zoltán szóvivőtől.
2: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madarat? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
1: A felméréssel kapcsolatos tudnivalók az mml.hu weboldalon találhatók. A nálunk telelő fülesbaglyokat januárban számolták meg. Heves vármegyében közel 800 erdei fülesbaglyot figyeltek akkor meg. Áramszünet miatt zárva tartanak a Heves vármegyei kormányhivatal és az Egri járási hivatal egyes egységei Egerben május 8-án pénteken. A hivatal honlapján elérhető tájékoztatás szerint a karbantartás miatt a Kossuth utcai és a szarvastéri ügyfélszolgálatok ezen a napon sem személyesen, sem telefonon nem lesznek elérhetők. A leállás érinti többek között a fogyasztóvédelmi, a munkavédelmi, az építésügyi és a népegészségügyi ügyintézést is. A hivatal arra kéri az ügyfeleket, hogy ügyeiket más időpontban intézzék. Közös éjszakai járőrszolgálatot tartott a Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület és a Mátra Vidéki Erőmű Horgász Egyesület halőre a Lőrinci horgásztónál. A heol.hu szerint az akció célja az volt, hogy a vízparton is biztosítsák a rendet és a nyugalmat. A járőrözés során kiemelten figyeltek a halállomány védelmére, az

0: Egerben ma akár 25 fok is lehet. A déli órákban erős lesz az UV-sugárzás, így a napvédelemről ne felejtsen el gondoskodni. Ezek voltak a hírek a Best FM-en. Köszönöm a figyelmüket!
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Augusztus 2 a dátum, amit a legnagyobb Lenny Kravitz fanok már biztosan álmukból felkeltve is tudnak. Szóval augusztus 2 vasárnap, amikor a multi-instrumentalista világsztár újból Budapesten koncertezik. Ő indítja az órát The Chamber című dalával. Jön még ebben az órában NST és a Carlos Santana és Inike Muzi is. A Here Comes the Hot Stepper-rel 0620 55 55 155 telefon SMS Viber 4 perc elmúlt 10. Hello, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Mire dajó, mégis evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék. Emlékszem, 10 évesen teljesen skifinek tűnt elképzelni, hogy majd átlépünk a 2000-es évekbe. Hát ez megtörtént, és azóta eltelt már 26 év. The New Millennium Topaz slágerével idézzük meg a 90-es és 2000-es évek fordulóját.
2: Best FM, a legjobb zenék.
3: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM, a legjobb zenék. Továbbra is erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé a Velencei tó térségében kialakított terelésnél. Lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Ezen kívül baleset történt a 31-es főúton Szent Márton gát a közelében. Két autó ütközött az 58-as kilométernél egy sávon, irányonként váltokozva halad a forgalom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Köztük az Animal Cannibals vakációs slágerével.
2: Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton.
1: De egyelőre még érettségi, állítólag nem volt egyszerű a magyar, de Radics Jacknek, azaz Jack Reddicksnek ez sem számít. No matter!
3: No matter!
1: 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Tartunk egy rövid szünetet, aztán a délelőtt utolsó órájában is jönnek a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már placon a hazai eper, nem lesz jobb a tavainál az idei szezon. Indul a szabadság projekt a Hormuzi szorosban. Árthat a túlzásba vitt bőrápolás a kamaszoknál. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elindult a szamóca szezon, a fóliás gyümölcs már megjelent a kínálatban, ez hazai. A szabadföldi termesztés e hónap közepétől érik, mondta rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója Mártonfi Béla.
2: A hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: Már csaknem 700 ezeren rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV ESZ-a felületén az is látható, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. Május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2,1 millióan éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetség programhoz. Az amerikai haditengerészet ma megkezdi a Szabadság projekt műveletet, jelentette be közösségi oldalán Dan

0: Őrápolás ugyanakkor ebben az életkorban ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint bőrszárazsághoz, irritációhoz, fájdalmas viszkető allergiás reakciókhoz is vezethet mindez. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szülei kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő bizonytalan házi praktikákat. Derűs időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhetnek kevés fátyolfelhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A 23-28 fokot késő este 12-19 fok követheti. Holnap is ugyanerre készülhetünk, csak már több felhővel, leginkább a nyugati és a középső ország részben. A szerda és a csütörtök az előrejelzések szerint csapadékot is ígér, záporokat, zivatarokat egyaránt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Élükön az idén jubiláló három tagúra fogyatkozott, de továbbra is aktív Pussycat Dollzal. Hás-hás, készül Karamel, jön Tupac, a Destiny's Child és Justin Timberlake is. 0625555155 telefon, SMS, Viber. Ha dugó baleset van, várom az infót 5 perccel 11 után. Jó munkát, jó utat, hello, Max Levente vagyok.

0: ezt a film a legjobb zenék, a jamaikai reggae soul énekes Jack Reddix 99-es No Matter című dalával megy tovább a hétfő délelőtt. Az énekes egyik legismertebb slágere ez, amely főleg Európában, ezen belül is a német nyelvterületeken és Dél-Afrikában volt hatalmas siker a 90-es évek végén. No Matter a besten.
1: You know, I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

0: Best FM, a legjobb zenék. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé a Velencei tó térségében kialakított terelésnél, illetve szintén sokan haladnak az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, kell haraszolgatásra számítani a külső sávban, ugyancsak a főváros felé vezető oldalon, csak kicsit távolabb Győr és a Nagy Szent János bőny csomópont között új terelést építenek ki a 108-as és a 101-es kilométer között. Mozgó tereléssel csak a leálló sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hírek után már Majoros Rita nyomja meg a Play gombot, ami Jennifer Lopez Play című dalát indítja majd el. Jó étvágyat, találkozzunk holnap reggel is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A nyári ruhákat ellenőrzik a fogyasztóvédők. Egyre több gyermeket ér szexuális bántalmazás a neten. Rúzsa Magditól a Hungáriáig odaítélték az Artisius díjakat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket, fehér neműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban, jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Egyre több a gyermekeket érintő szexuális visszaélés az interneten. Az áldozatok nagy része óvodás, általános iskolás. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta rádiónknak Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: Amire érdemes odafigyelni, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
1: Nagy-Britannia csatlakozna az Ukrajnának összeállított 90 milliárd eurós uniós hitelcsomaghoz. Emellett a héten várhatóan újabb büntető intézkedéseket jelent be, amelyek az orosz katonai beszállítói hálózat szereplőit sújtják. Az orosz hadsereg éjszaka 155 drónnal támadott ukrajnai célpontokat. A csapásokban többen meghaltak, illetve megsebesültek. Moszkvában egy ukrán drón csapódott be egy toronyházba, alig 10 kilométerre a Kremltől. Ott senki sem sérült meg. László Attila kapja idén az Artisius könnyű zenei alkotói életműdíját. Az év zeneszerzője Rácz Gergő, az év szövegírója Rúzsa Magdi lett. Az év produkciója díjat a Hungária együttesnek ítélték oda két nagy koncertjéért. A szerzői egyesület 26. alkalommal ismerte el a legjobbak munkáját. A jövő hétfőn lesz az ünnepélyes díjátadó a Magyar Zeneházában. Szerdáig biztosan marad a napsütéses tavasz, már is mondom a részleteket. Derűs időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhetnek kevés fátyol felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A 23-28 fokot késő este 12-19 fok követheti. Holnap is ugyanerre készülhetünk, csak már több felhővel, leginkább a nyugati és a középső ország részben. A szerda és a csütörtök az előrejelzések szerint csapadékot is ígér, záporokat, zivatarokat egyaránt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétkezdést és könnyű akadályokat a hétre mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Szép délutánt is kívánok mindenkinek, jó étvágyat az ebédelőtnek, és egyszerűen csak jó hangulatot mindenhová.

Fest FM a legjobb zenék. Hogy telt a hosszú hétvége? Remélem, hogy ki tudtak kapcsolni valami jó kis tavaszi programmal. Én túrázni voltam a hétvégén méghozzá egy kutyamentő alapítvány kis mentvényeivel. Őket vittük sétálni, és hát szerintem fantasztikus volt, és ők is nagyon-nagyon élvezték. Most sajnos nekem nincs lehetőségem befogadni, de aki esetleg meg tudja tenni, mindenképpen fogadjon örökbe, hogyha olyanok a lehetőségek és a feltételek. Ha pedig annyival tud segíteni, hogy támogatja akár egy-egy alapítvány munkáját, vagy nagyon sokan hirdetnek ilyen közös sétákat kutyákkal, higgyék el, önök is és a kutyusok is nagyon élvezik, úgyhogy én csak erre tudok buzdítani mindenkit. Na meg a zenehallgatásra a mai délutánon, én itt leszek 6 óráig és hozom a legjobbakat, érdekességeket, információkat, úgyhogy találkozzunk itt a Best FM frekvenciáján egész délután. Ákos és az Örvény érkezik hamarosan, de jön majd Dario G és a Gorillaz, most pedig a Flip the Script viszi tovább a délután. Szép napot itt a Best FM-en! Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script is

0: Vesztefem a legjobb zenék. A mai délutánon is, ahogy azt már megszokhatták, utazhatunk együtt. Én hozom a közlekedési információkat, annyit kérek cserébe, hogyha látnak valamit az utakon, hívjanak fel, vagy írjanak a számunk 0620-55-55-155. Na nézzük eddig, milyen infók jöntek. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé. A Velencei tó térségében kialakított terelésnél lassulás van, torlódás. Szintén sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Bicske és Bíjatorbágy között. Araszolásra kell számítani a külső sávban. Ugyancsak a főváros felé vezető oldalon, csak kicsit távolabb Győr és Nagy Szent János bőny csomópont között új terelést építenek. Épp a 108-as és a 101-es kilométerek között mozgó terelésre csak a leállósáv járható. Jelenleg lassabb haladást okoz egy rövidebb szakaszon, ezt írták a hallgatók. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat ma is mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 1975, we brought you an album with a song.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek pár perc múlva, utána itt lesz a Red Bull Piavaker.
2: Nem tudhatom, hogy másnak kitáljék, mit jelent nekem szülő hazám, mit elángottom.
1: És jön majd a Kosin is és a Kecs.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Arany és a többiek, véget ért a magyar érettségi, illegális fakereskedelem, a rászorulókhoz került a lefoglalt áru, átvették megbízó levelüket a listás képviselők. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ezekben a percekben fejeződik be a magyar nyelv és irodalom érettségi, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések az irodalom feladatlapban, aztán Arany János költeményét, a Tölgyek alatt című remeket elemezhették a diákok. Holnap a matematika írásbelivel folytatódik az érettségi. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derült ki a Nébih és a társhatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
2: Jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter faanyagot koboztunk el. Ezt önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók. Az Országház kupola termében volt az ünnepélyes esemény. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. A választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen rögzítették. Az európai nemzetek mindenképp biztosítják a katonai támaszpontok használatáról szóló megállapodások végrehajtását, jelentette ki a NATO főtitkára. Mark Rutte hozzátette, változtatnak eddigi álláspontjukon, és ha kell, akkor kulcsfontosságú eszközöket bocsátanak az amerikaiak rendelkezésére a közel-keleti akcióikhoz. Korábban Donald Trump elnök azzal vádolt meg néhány NATO tagállamot, hogy cserben hagyták az Egyesült Államokat. Derűs időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhet meg kevés fátyol felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A 23-28 fokot késő este 12-19 fok követheti. Holnap is ugyanerre készülhetünk, csak már több felhővel, leginkább a nyugati és a középső ország részben. A szerda és a csütörtök az előrejelzések szerint csapadékot is ígér, záporokat, zivatarokat egyaránt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk 4 perccel, szép délután mindenkinek, Majoros Réte vagyok. Sokan végeztek már az írásbeli magyar nyelv és irodalom érettségivel, úgyhogy mi újság, ha valaki szívesen beszámolna, nyugodtan hívjon vagy írjon a számunk 0620-55-55-155. Lady Gagával pedig én indítom az órát, jön már is a paparazzi. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Hát azt kell mondjam, nem volt túl könnyű dolga a mai napon érettségizőknek. Megnézegettem a feladatokat. Hát én valószínűleg mentem volna újra érettségizni. Úgyhogy tényleg le a kalappal, egy napon túl vannak, úgyhogy lehet most már pihenni. Akár válaszolni is a nap kérdésére, ami az érettségihez kapcsolódik. Ma arra vagyok kíváncsi. Kinek mi az az akár tantár, de lehet akár az életben bármilyen más téma, amiből tuti, hogy ötösre tudna érettségizni. Gondolok itt ilyesmire, hogy én például a mexikói szappanoperákból nagy valószínűséggel ötösre érettségiznék, vagy mondjuk a röplabda sporták szabályaiból, abban is eléggé otthon vagyok. Szóval ilyesmikre gondolok. 0620 55 55 155, kinek mi az, amiből tuti, hogy ötösre érettségizne? Lehet az tényleg tantárgy, mert mondjuk azt mondja, hogy ő matekból vagy magyarból nagyon jó, de lehet az, hogy mondjuk autószerelésből tuti, hogy ötösre érettségizne. Szóval jöhetnek a saját tippek a 0620 55 55 155-re, ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Aerosmith-t hozok cserébe, itt az Amazing a Best FM-en.

0: Budapest FM, a legjobb zenék, meg is jöttem a legfrissebb útinfókkal. Budapestről kaptam egyet, hogy baleset történt az Üllői úton, a Korvin negyed előtt, a Lilium utcánál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, illetve a Kerepesi úton is baleset történt, méghozzá a Puskás Ferenc stadion előtt, úgyhogy ott kell figyelni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Én ezt figyelem, ha valakinek van infója, megköszönöm, hogyha elküldi. Ha a 61-es főúton Tamási térségében egy autó hajtott árokba, az 54-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, ezt Attilának köszönöm szépen. 0620 55 55 155, még egyszer a számunk, köszönöm előre is az infókat, vigyázzanak magukra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Unique és az Úton, a folytatásban friss híreket hallgatunk, mert pár perc múlva délután 2 óra lesz, aztán a Black Eyed Peas nyitja majd az órát, jön a Don't Funk With My Heart. És aztán jön majd a Random Trip is, és a zene benned.
2: Mindig ott van benned, hogy megszelidítsa a csendet, kéz a kézben, minden rendben, csak mentek a világ ellen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem lesz jobb a tavainál, elstartolt az Eper szezon, még 16 nap milliárdokról kell döntenünk. Szabadságprojekt, egyre feszültebb a helyzet a Hormuzi szorosban. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elindult a szamóca szezon, a fóliás gyümölcs már megjelent a kínálatban, ez hazai. A szabadföldi termesztés e hónap közepétől érik, mondta rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója Mártonfi Béla.
2: A hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: Már csaknem 700 ezeren rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV ESZ-a felületén az is látható, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. Május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2,1 millióan éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetség programhoz. Az amerikai központi parancsnokság cáfolta, hogy iráni találat érte egyik hadihajójukat a Perzsa-öbölben. Közösségi oldalukon hangsúlyozták, erőik támogatják a szabadságprojektet és érvényesítik az iráni kikötők tengeri blokkádját. A manőver ma startolt. Donald Trump elnök tegnap jelentette be az akciót, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges teherhajókat. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint bőrszárazsághoz, irritációhoz, fájdalmas viszkető allergiás reakciókhoz is vezethet mindez. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő bizonytalan házi praktikát. A hét közepén már eshet, mondom, milyen idő jön. Derűs időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhetnek kevés fátyol felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A 23-28 fokot késő este 12-19 fok követheti. Holnap is ugyanerre készülhetünk, csak már több felhővel, leginkább a nyugati és a középső ország részben. A szerda és a csütörtök az előrejelzések szerint csapadékot is ígér, záporokat, zivatarokat egyaránt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Napsütéses szép hétfő délutánt kívánok mindenkinek, a folytatásban is így 2 óra után lassan 4 perccel. Én Majoros Rita vagyok. Gyerünk együtt tovább ebben a délutánban is. Önök miből tudnának ma totál ötösre leérettségizni? Lehet az egy tantárgy, lehet akár mondjuk a saját munkájuk. Jöhetnek az üzenetek, mellé pedig egy kis Black Eyed Peas.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, Lenny Kravitz és a Fly Away szólt az imént, mindjárt jön a Train és a Hill Soul Sister, előtte egy kis érettségi, hiszen ugye idén hagyományosan magyar nyelv és irodalommal indultak az írásbeli érettségik a mai reggelen, szövegértési és értelmezési feladatok mellett több teszt feladatot is meg kellett oldani az érettségizőknek. Mi is itt a kollégákkal visszapörgettük az éveket, megnéztük a neten, hogy mik is voltak abban az időben, amikor mi érettségiztünk, és szerintem akkor sem volt egyébként könnyű, és most sem volt az, legalábbis a középszintű érettségi, én is középszinten érettségiztem. Nekünk, ha jól emlékszem, Umberto Eccor Rózsa neve volt, hát itt pedig a srácoknak Vas Albert és Jókai Mór is szerepelt a mai érettségin. Önök pedig egyébként mit húztak annak idején, akár a szóbelin, vagy mik voltak az érettségin a magyar nyelv és irodalomból? 0-20-55-55-155 ide írják meg, vagy válaszoljanak a nap kérdésére. Ma arra vagyok kíváncsi, ki miből tudna maximális ötösre vizsgázni akár az idei érettségin, legyen az bármilyen tantár, de lehet akár mondjuk a saját munkájuk is, vagy ha van egy hobbi, amihez nagyon értenek, na az is jöhet, mert azt írta Laci, hogy ő például motorokból bármikor, legyen az a műszaki része, legyen az a vezetéssel kapcsolatban bármi, szóval minden, ami a motorokhoz kapcsolódik, ő abból tuti ötösre érettségizne. És önök 0-20-55-55-155 ide írják meg. Jöhet a Hey Soul Sister és a Train a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Lívia írt egy üzenetet, hogy az Üllői úton baleset történt a Corvin negyed előtt, úgyhogy egy kis dugóra kell számítani. Aztán írt Kriszti is, hogy baleset történt a Dózsa-György téren, a Krisztina körúton, úgyhogy ott is figyelni kell, illetve a Szél Kálmán térnél, a Várfok utcában, tehát Várfok utca Vérmező úti kereszteződésnél is baleset történt. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, nem csak Budapestről, hanem bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, hogyha megírja. Az M85-ös autó úton a határ felé Sopron térségében az alagútban lerobbant egy kis teherautó. A 89-es és a 91-es kilométerek között a belső sáv zárva van, erre kell figyelni. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155, várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Darka.
1: Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, ha már így elkezdődött az érettségi, hogy ki miből tudna ötösre leérettségizni, legyen akár ez egy tantárgy, vagy akár egy hobbi. Nyelvtanulási tippek és módszerek, ebben nagyon otthon vagyok, ezt írja Eszter. Hű, na azért ez mondjuk nem is olyan rossz. Növénygondozás, szoba növények megmentése a halál széléről, ezt írja Lilla. Ez egy nagyon-nagyon hasznos tudás, és szeretnék hozzád beiratkozni mondjuk egy tanfolyamra, ha van rá lehetőség, mert hogy én a szoba növények hozzásegítése a kiszáradáshoz, szerintem én ebből tudnék jól érettségizni. Kávé készítés és latte árt, ebben egészen profinak mondom magam, ezt írja Máté. Wow! Na, az viszont nagyon menő. 0620 55 55 155, jöhetnek továbbra is még a saját tehetségek, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a kommenteket. Cserébe Krisztina Aguilerát hozom Lil Kimmel, Májával és Pinkkel, itt a Lady Marmalade.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ma van a tűzoltók napja, fesztiválra és új évadra készül az Egri Színház, megújult az Egri Öreg Diák Szervezet. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A hétköznapi hősökre irányul a figyelem, ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriára, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt, a mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mokics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában, azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
1: A tűzoltók a nap 24 órájában készenlétben állnak. Riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. Új évad bejelentésére és fesztiválra készül a Gárdonyi Géza Színház, ahol a februári igazgatóváltás után már javában zajlik a megújulás. Honlapjukon közölték, hogy május közepén mutatják be az új évad műsortervét és az új társulati tagokat. Május 29-e és 31-e között nyitott térfesztivált rendeznek, ahol kulisszajárásokkal, beszélgetésekkel és közösségi programokkal várják a közönséget. A jelenlegi repertoárból is lesznek előadások, májusban és júniusban két darabot tűznek újra műsorra, miközben a színház arculata is megújul. Tisztújítást tartott és hivatalos keretek között folytatja működését a Ciszterci Diák Szövetség Egri osztálya. A heol.hu beszámolt róla, hogy a szervezet alapszabályát is módosították. Az új vezetés célja, hogy összefogja és aktívvá tegye a gárdonyis öreg diák közösséget. A szervezet várja mindazokat, akik valaha az intézményben tanultak vagy dolgoztak. A cél egy erős, generációkat összekötő közösség kialakítása, amely újra élettel tölti meg az öreg diák hálózatot. Az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég felettünk, csak néhány felhő jelenhet meg. Számottevő csapadék egyáltalán nem várható. A változó irányú szél mérsékelt, gyenge marad. Egerben este 16, míg hajnalban 10 fok valószínű, és holnap is folytatódik a napsütéses idő, 27 fok is lehet majd kedden. Ezek voltak a hírek a Best FM-en. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon kellemes hétfő délután mindenkinek, pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. Gyönyörű, szép, verőfényes, napsütéses idő. Jelenleg egy darab felhő nincs az égbolton, és 26 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben. Csak óvatosan az UV sugárzással kezdünk itt a Lénon elsőként.
3: 100,7 Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb

0: 15 óra 19 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 26 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg Hittegerben, 6 fokról jövünk. Ennyi volt a leghűvösebb, hidegebb itt a hajnali reggeli órákban. 20 fok különbség nem semmi. Sokaknál előfordulhat ilyenkor a fáradékonyság, a fejfájás. Mondják a fejfájáson túlmenve, ugye itt van a migrén, tehát egy nagyon erős fejfájás is kínoszhatja az arra érzékenyeket. Az ingadozó vérnyomás, mindkét irányba ingadozó vérnyomás, mellkasi panaszok és a különböző gyulladásos folyamatok is erősödhetnek ilyenkor ebben az időben, amikor tényleg ennyi a különbség a reggeli és a csúcshőmérsékletek között. Valami hasonlót képzeljünk el holnap is, ez lesz majd a keddi. Szerdán a hőfokok azok talán maradnak, lehet, hogy egy-két fokkal kevesebb, mint most, tehát lesz majd akkor 24-25 fok, viszont szerdán már sanszos, hogy jön majd valami változás. Megérkezik ugyanis egy olyan frontrendszer, amely csapadékot hoz magával. Erre pedig már meg is kaptuk a citromsárga riasztást itt Heves vármegyében. Szerdára is, és csütörtökre is zivatarra kaptuk meg. Ez azt jelenti, hogy sajnos előfordulhatnak olyan esetek, ami az elmúlt időszakban már nagyon-nagyon régen volt. Elsődleges veszélyforrást ilyenkor a villámlás jelent, esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat, picit fokozottabb formában, gondolok itt akár a szélerősödésre, mint amit az elmúlt pár napban tapasztalhattunk. Ez tehát szerdán és csütörtökön. Lehet, hogy hétvégén már nem esik majd. Nem mennék ennyire előre, de azért valahogy, hogy tervezni tudjanak. Viszont ott olyan 20 fok körüli hőmérsékletek lesznek, 20 és 25 fok között lesz majd a csúcshőmérséklet. De minél közelebb vagyunk valamihez, annál többet meg tudunk róla mondani, így van ez az időjárással is, úgyhogy tényleg a következő két nap az még talán oké, az nagyobb százalék esélyünk van arra, hogy az előrejelzések jobban bejönnek ilyenkor. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, addig is íme újból a dalok, itt a Black Machine a Best FM.
1: 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: 15 óra 35 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Miről és hogy kikről híres a mai nap? Ez következik most a következő percekben. Névnaposok, kiskedvencek és születésnaposok innen Egerből, a környékből. Szerintem lesz olyan, akit ismerhetnek. Érdemes nagyon figyelni. Ma van, és akkor hogy miről híres a mai nap? 1991 óta a tűzoltók napja itt Magyarországon, Szent Florián, a tűzoltók védőszentje. És ma van a Star Wars nap, az erő legyen veled. Vannak olyanok, akik május 5-én, valaki május 25-én ünnepli ezt a napot. Minden esetre 2011 óta van ilyen is, hogy Star Wars ünnep. A mai napon ünneplik névnapjukat a Monikák és a Flóriánok, ők a fő-fő névnaposok. Amál, Amália, Amélia, Amilla, Antónia, Bulcsú, Elma, Florianna, Florin, Florina, Flóris, Fóris, Gotárd, Gotthárd, Kocsárd, László, Pelágius és Szilvánus nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse sokáig, ők is névnaposok a mai napon, május 4-én. De nézzük, és akkor vissza a fő-fő névnaposokhoz, itt vannak a Mónikák, Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Szilágyi Mónikának nagy-nagy pusszantás, hogyha valaki látja valahol rohangálni, akkor mondja meg neki, hogy nagyon boldog névnapot. A Mónika név eredete még a mai napig is komoly vitatárgyát képezi. Egyesek szerint kartágói pun eredetű, mások úgy gondolják, hogy görög eredetű névről van szó, megint mások pedig azt a nézetet vallják, hogy a Mónika latin eredetre visszavezethető női név. A jelentés az eredetének vitája miatt többféle is lehet. Jelenthet például istennőt, egyedül élőt és megmentőt is, attól függően, hogy mely néptől eredeztetjük éppen. Az eredet kérdésében lehet egy jó válasz, de az is elképzelhető, hogy e három nép a témában kölcsönösen hatott egymásra, vagy egymástól függetlenül alakultak ki az ősi névváltozatok, melyek közt ott szerepel egy-egy, amire a Mónika visszavezethetőnek látszik. A Mónikákról azt mondja a számmisztika, hogy a művészeteket imádják, nagyon mély érzésűek, tehetségesek, értelmes hölgyek, akik a szépséget mindenben képesek meglátni, sőt kimondottan keresik is ezt, nagyon érzékenyek a minőségre, ez általában ösztönzően hat rájuk, és maximalisták, ezt mondja a számmisztika a Mónika név elemzése után, és itt vannak a Flóriánok, a latin Floriannus rövidüléséből, a jelentése virágos, virágzó női párja, mert ilyen is van, Florianna. A természetet és a környezetet imádják a Flóriánok, nagyon ragaszkodóak, azonban mindig szeretik kisajátítani a saját párjukat, a barátait, ez nem éppen pozitív dolog. Ezt mondja a numerológia Florian név elemzése után. A kutyusok közül a Bruce Lee és a Bonbon nevűek, a cicák közül ugyancsak a Bonbon és a Kavirnya nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszőrösek, házi cukikák, nyuszikák, degók közül pedig az Amál és az Alán nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jön a nagykönyv, amiből megtudjuk, hogy mi jellemző a születésnaposokra, tényleg egy rövidke kis elemzés. Vajon mit kell tudni azokról a bikákról, akik május 4-én látták meg a napvilágot? Az erényei közé tartozik, hogy nagyon kiegyensúlyozottak, a hibáik, hogy erkölcstelenek. Ez itt van a nagykönyvben. A hivatás munkarésznél azt írják, hogy tanárnak, tanítónak nagyon jók, orvosnak, vezető pozíció mindenféleképpen legyen, mert ez a legjobb nekik. Egészségi állapotuknál pedig érdemes a szívükre és a gyomrukra nagyon-nagyon odafigyelni. És akkor íme név szerint is a születésnaposok. Kostelecki Ibolyát Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, a mai nap szülötte. Ma van Tóth Lászlónak is a születésnapja. Nagy-nagy ölelés neki. Pető László is a mai napon született május 4-én. Ma van Nagy Tibor Miklósnak is a születésnapja. Neki is minden szépet és jót kívánunk. Ma ünnepel Végső Éva is születésnapot. Neki is sok puszit küldünk. És Tóth Lajos is május 4-ei. Neki is minden szépet és jót. Ha kihagytam bárkit, jelezzék, írjanak vagy hívjanak. Most pedig jön az a dal, amit szerintem mindenki el tud énekelni. A Backstreet Boys érkezik itt a Besten.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Blink on the thing, them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha. Come

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik május 7-én, ezen a héten csütörtökön délelőtt 10 órától délután 3 óráig a Gárdonyi Géza téren újból Európa nap. Kreatív kézműves foglalkozások, óriás társas labirintus, bábkiállítás, vitézi próbatétel, EU-s kvízek és nyereményjátékok, civil szervezetek bemutatkozásai, óránként ajándékcsomag sorsolás. Ez az a nap, ami nem csak a kicsiknek szól, hanem a nagyoknak is, mert felnőttek ugyanúgy részt vehetnek ezekben a kvízjátékokban. Ez lesz ezen a héten csütörtökön 10 órától délután 3 óráig a Gárdonyi téren, itt Egerben, Európa nap. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Keresik az év kerékpár útját, mesterséges intelligencia segíti az EGRI kórház munkáját, medve tűnt fel ostorosnál. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Keresik az év kerékpár útját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet. Hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
4: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges régi kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
3: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Heves vármegyében bőven találunk esélyes útvonalat, például az Egerkör, az Eger környéki, illetve a Mátrai útvonal. Alak lehetnek nevezők. Mesterséges intelligenciával működő új berendezést állítottak munkába a Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet patológiai osztályán. A heo.hu számolt be róla, hogy az innovatív szkener a citológiai minták értékelését segíti, így gyorsabbá és pontosabbá válhat a diagnózis. A fejlesztésnek köszönhetően hatékonyabb lesz a minták feldolgozása, ami lerövidítheti a vizsgálati időt is. A kórház tájékoztatása szerint a betegek így hamarabb juthatnak megbízható eredményekhez és a szükséges ellátáshoz. Az új eszköz a digitális patológia irányába tett fontos lépés, amely hozzájárul a korszerűbb működéshez és a magasabb színvonalú betegellátáshoz. Az állata beszámolók szerint legelőmarhák közelében bukkant fel, ami aggodalmat keltett a környéken. Több helybéli is arról számolt be, hogy kevesebbet járnak ki a dombokra vagy az erdőbe, és van, aki este már nem mer egyedül hazamenni. Az önkormányzat is figyelmeztette a lakosságot, hogy legyenek óvatosak, különösen túrázás vagy kutyasétáltatás közben. A szakemberek szerint fontos, hogy az emberek zajt keltsenek, és kerüljék a sűrű, beláthatatlan területeket. Az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég felettünk, csak néhány felhő jelenhet meg. Számottevő csapadék egyáltalán nem várható. A változó irányú szél mérsékelt, gyenge marad. Egerben este 16, míg hajnalban 10 fok valószínű, és holnap is folytatódik a napsütéses idő, 27 fok is lehet majd kedden. Ezek voltak a hírek a Best FM-en. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, kellemes délutánt, balesetmenteset mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Egyre többen vannak Eger útjain, vannak, akik már légkondicionálót is használnak. Ez nem csak annyi, hogy benyomjuk, ezt karban is le kell tartani, úgyhogy ezzel kapcsolatosan is beszélünk, ebben az órában megdalolunk. Itt van David Guetta, és szia!
0: 100,7 Best FM.

milyen pontos, az első nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film. A dejavű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

4 perccel vagyunk fél öt előtt, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Nem csak itt Egerben, de országszerte száraz utakkal találkozhatnak a közlekedők. A mi kivételünkkel, tehát itt az északi, északkeleti tájak kivételével több helyen megélénkült, most is a szél, azért erről jó tudni. Szép napos idő van mindenhol, érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Hogyha bármit tapasztalnak az utakon, 0620 355 65 55-ös Relax. Jön Bob Marley és Funkstar Deluxe itt a Besten.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon kellemes délután kívánunk mindenkinek, eszméletlen melegben. Majdnem mondtam, hogy bikiniben, de szerintem te akkor is. Ne neves már. Autómentős Ferike, nem mondom. Autómentős Ferike van a vonalban, aki imádja ezt az időt, tudom, mert ilyenkor mindig énekelget egy kicsit, meg hát hozza nekünk itt a híreket az utakról. Ferike, mi újság Egerben? Szia!
1: Szia, Rudi, tiértok. Hát bikiniben nem néznék ki valami túl jól, mert na mindegy, ezt hagyjuk is inkább. Nem gondolok bele, hogy hogy nézni ki. Na, balesetről viszont nem tudok képzeld el beszámolni még egyelőre. Remélem, hogy ez így is marad. Viszont az útfelújítási munkálatok gőzerővel haladnak tovább, ami azt jelenti, hogy most egy kis forgalmi rendváltozás van a négy sávoson. A Törvényház és a lefelegyre Rózsa Károly utca a keresztelődések közt, ott van egy kicsike forgalmi rendváltozás. Mindenki nagyon figyeljen, aki főleg aki Felnémet irányába tart, mert a Dr. Nagy János utcai kereszteződésből, amikor jön kifele a busz, akkor át kell neki lógatni a túloldali szembejövő sávba, hogy ki tudjon fordulni. Kicsit hagyunk nekik lehetőséget, hogy menjenek. Aztán a vízművek munkatársait láttam ma valahol, de hol is láttam, várjál, gondolkozok, mindegy. Majd megkérdezem őket. Kicsit összefolyik most nekem a helyszín, mert majd rohangáltam Egertáblától Egertábláig. Mindenhol láttam, hogy gőzerővel dolgoznak. Van, ahol a vízművek munkatársaik ezeket a családi házas bekötéseket cserélik. Van, ahol már kiálltak az aszfaltozó, már én mindjárt mondom, hogy ez finiserek, hogy hamarosan húztak fel az új aszfaltot a felmaradt területre. Van, ahol viszont még most kezdik el bontani, úgyhogy kicsikét összefolynak nekem a területek. De az a lényeg, hogy mindenki figyeljen oda, ahol jelzőlámpás irányítás van, azt vegyük figyelembe, a pirosot, a tilos, illetve ahol a tárcsás ember ugrál előttünk, nem azért ugrál, mert öngyilkos akar lenni, hanem azért ugrál, hogy álljunk meg, mert szemből érkező forgalom fog jönni.
0: Jó, rendben. Van két dolog, ami úgy megütötte a fülemet. Az egyik, amikor azt mondtad, hogy amikor a Dr. Nagy János utcáról jön ki a busz, akkor kicsit átlógatja. De ott én még vártam volna valamit, hogy tehát, hogy a busz orrát átlógatja a felező vonalon. Jó. Furán hangzott, hogy ott ki lógat, mit lógat? Na jó, ez az egyik, de jó. A másik most meg írtelen elfelejtettem. Ja igen, azért mondtad a vízművek munkatársait, mert szerintem többen felteszik a kérdést, hogy miért pont vízművek. Azért, mert ahol a vízművek munkatársai dolgoznak, ott sajnos mindig előfordulhat nyomáscsökkenés, vízhiány, ezért jó azt tudni, hogy éppen hol vannak és hogy mit csinálnak. Nagyon sok útfelújítás, nagyon sok útfelbontás, de haladnak tényleg ezzel. Van kérdésünk, Ferikém, ez pedig a légkondival kapcsolatban. Jó idő van, kész, benyomom, feltekerem az ablakokat, innentől kezdve működik, jaj, de jó, jön a hideg. Na azért érdemes itt odafigyelni, mondtam az óra elején bizonyos dolgokra, és akkor most te jössz.
1: Nagyon jó ez a klíma, hogy van az autóban, viszont nem szabályozza senki, nem írja elő senki, még semmilyen hatóság az, hogy ezt időnként ki kell tisztítatni. Erre azért van nagy fontosság, mert ha bármilyen úgymond bacillus lerakódik az előző rendszerbe, amikor elindul a klíma, akkor betel az utas térben, és okozhat nekünk allergis reakciót. A feleségemről tudom azt, hogy ő is allergiás egy picit, és vannak már nagyon jó fajta szűrő. Eddig úgymond egy aktív színeset használtunk mi is, de most már van egy ettől sokkal jobb, igaz, hogy drágább, ilyen antiallergénes, szóval szinte mindenfajta ilyen pollent ki tud szűrni, de ennek azért kell segítség, önmagában kevés. Vigyük el járművünket, tisztítassuk ki a klímarendszert, és akkor úgy használjuk, kapcsoljuk be. Nagyon jó dolog tényleg, de csak akkor, hogyha ez tiszta és normálisan működik, akkor használjuk, mert akkor biztos, hogy nem okoz semmilyen allergiás reakciót, és nem fog folyni az orrunk folyamatosan.
0: Volt az elején egy ilyen kis robotos, nem tudom, hogy mit lehetett, vagy mennyit lehetett belőle hallani, de én mindig elmondom azt, hogy keressenek téged nyugodtan, igaz? Tehát a közösségi oldalakon is ott vagy fent, Turi Ferencként, Autómentős Ferikeként is, tehát mind a két fórumot szerintem használod nap, mint nap, hogyha a kérdés merülne fel a témával kapcsolatban, mert nem biztos, hogy játék ez a légkondi, tehát ennél komolyabb.
1: Nem játék, nagyon kényelmes, nagyon jó, de tartsuk karban, és akkor nem lesz probléma. Bárki nyugodtan hívhat, adok tanácsot, hogy én kit javaslok, hogy hová menjen és mit csináljon. Tisztítással, karbantartással kapcsolatosan nyugodtan lehet keresni, nem fogok elzárkózni, hogy hagyjatok békét. Nem, nagyon örülök neki, bárkit nagyon szívesen meghallgatok.
0: Ferikém, nagyon szépen köszönjük, holnap beszélünk délután.
1: Kellemes napot és balesetmentesen addig is, sziasztok!
0: 0-20-355-65-55, hogyha kérdés merülne fel. Érkezik a Bieber's itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik május 7-én, ezen a héten csütörtökön délelőtt 10 órától délután 3 óráig a Gárdonyi Géza téren újból Európa nap. Kreatív kézműves foglalkozások, óriás társas labirintus, bábkiállítás, vitézi próbatétel, EU-s kvízek és nyereményjátékok, civil szervezetek bemutatkozásai, óránként ajándékcsomag sorsolás. Ez az a nap, ami nem csak a kicsiknek szól, hanem a nagyoknak is, mert felnőttek ugyanúgy részt vehetnek ezekben a kvízjátékokban. Ez lesz ezen a héten csütörtökön 10 órától délután 3 óráig a Gárdonyi téren, itt Egerben, Európa nap. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Felmérik a Füles bagolyállományt, zárva lesz több hivatal Egerben, éjszakai járőrözés a Lőrinci horgásztónál. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A Fészkelőerdei Füles bagolyállományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, tudtuk meg Orbán Zoltán szóvivőtől.
4: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó halra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
3: A felméréssel kapcsolatos tudnivalók az mml.hu weboldalon találhatók. A nálunk telelő füles baglyokat januárban számolták meg. Heves vármegyében közel 800 erdei füles baglyot figyeltek akkor meg. Áramszünet miatt zárva tartanak a Heves vármegyei kormányhivatal és az Egri járási hivatal egyes egységei Egerben május 8-án pénteken. A hivatal honlapján elérhető tájékoztatás szerint a karbantartás miatt a Kossuth utcai és a szarvastéri ügyfélszolgálatok ezen a napon sem személyesen, sem telefonon nem lesznek elérhetők. A leállás érinti többek között a fogyasztóvédelmi, a munkavédelmi, az építésügyi és a népegészségügyi ügyintézést is. A hivatal arra kéri az ügyfeleket, hogy ügyeiket más időpontban intézzék. Közös éjszakai járőrszolgálatot tartott a Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület és a Mátra Vidéki Erőmű Horgász Egyesület halőre a Lőrinci horgásztónál. A heol.hu szerint az akció célja az volt, hogy a vízparton is biztosítsák a rendet és a nyugalmat. A járőrözés során kiemelten figyeltek a halállomány védelmére, az értékek megóvására és a környezet tisztaságára. A szervezők szerint az együttműködés azt mutatja, hogy közös fellépéssel hatékonyabban lehet tenni a közbiztonságért és a természet védelméért. Az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég felettünk, csak néhány felhő jelenhet meg. Számottevő csapadék egyáltalán nem várható. A változó irányú szél mérsékelt, gyenge marad. Egerben este 16, míg hajnalban 10 fok valószínű, és holnap is folytatódik a napsütéses idő. 27 fok is lehet majd kedden. Ezek voltak a hírek a Best FM-en. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délután mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, eszméletlen szép időnk van. Ilyen lesz a holnapi is, talán abban különbözik majd egy kicsit, hogy holnap lesz felhő az égbolton, jelenleg nincs, és 27 fok van. Na kezdjünk, itt van Nio és a Sexy Love elsőként.
0: 100,7 Best FM.

0: 17 óra 37 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Újra működik, és megújult formában láthatjuk az Érsekkert egyik legismertebb látványelemét, a szökőkutat. A város vezetés tájékoztatása szerint ebben az évben összesen 9 köztéri szökőkút és csobogó újult meg Egerben, mintegy 75 millió forintból. Ezek közül az Érsekkerti szökőkút rekonstrukciója volt a legnagyobb volumenű beruházás. A felújítás során megújult a teljes gépészet, a vízrendszer és a medence is. A korszerűsítésnek köszönhetően a rendszer energiatakarékosabb és környezetbarátabb módon működik tovább, a megújult szökőkút látványvilága is gazdagodott, új vízkép, mozgó fúvókák és esti díszkivilágítás teszi még vonzóbbá az Érsekkert központi elemét. A fejlesztéssel a park egyik jelképes pontja méltó módon kapta vissza a régi szerepét. Wagner Ákos polgármester úr oldalán azt is olvashatjuk, hogy a szökőkút környezetének rendezése is folytatódik, a tervek szerint hamarosan virágokkal teszik még szebbé az Érsekkertet. Érkezik Nagy Ricsi, kit érdekel, ez a dal címe, előtte pedig Irány a 90-es évek, hú, de régen hallottuk, jön a Cream, itt van Prince a Besten.
1: 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék kezdődik a Night Shift. Ma este szólnak a klasszik house dalok két órán keresztül. Az első órában White Boy-jal, a másodikban pedig Lauer Christian hozza a legjobbakat. Én pedig búcsúzom. Az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Már sokan rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, rászoruló gyerekek kaptak szemüveget a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálattól, holnap este már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már 685 ezeren rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, a NAV ESZIA felületén pedig további 190 ezeren megkezdték a nyilatkozatok kitöltését, de még nem küldték be azokat. Van még erre idő, május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2 millióan ajánlották fel az adójuk 1+1%-át, így összesen 42 milliárd forinttal segítették a civil szervezeteket, a vallási közösségeket és a nemzeti tehetségprogramot. Az 1+1%-okról egyébként a legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén lehet nyilatkozni. Több mint 1000 rászoruló gyerek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet még tavaly októberben indított adománygyűjtő programot, amelyen összesen 36 millió forint gyűlt össze. Ehhez a Gyerekmentő Szolgálat még 29 milliót tett hozzá, ebből az összegből pedig 95 óvodás és 904 iskolás gyereknek tudtak szemüveget venni, és két-két éves kicsinek is segítettek. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derült ki a NÉBI és más hatóságok tavalyi ellenőrzéseiből. Ezek szerint extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, ezt mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el, ezt ilyenkor önkormányzatokon keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Egy kirúgott alkalmazottat gyanúsítanak a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Osztrák lapértesülések szerint a 39 éves férfi a HIP bébi ételgyártó vállalatnál dolgozott, de februárban elbocsátották. Ezután állítólag 2 millió eurót követelt a cégtől. A zsaruló e-mailje alapján találták meg a rendőrök. A férfinak a gyanú szerint köze van ahhoz, hogy patkányméreg került az egyik sárgarépás burgonyás bébi ételbe. Jönnek a záporok. Holnap estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak fátyol felhők lesznek az égen, de délután a Dunántúlon már beborul az ég, és este felé elszórtan lehetnek kisebb esők. Szerdán pedig borongósabb időre számíthatunk, és aznap bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hűvösebb viszont nem lesz. Ma éjszaka 6-13 fok várható, holnap napközben pedig 23-29 fokig melegszik a levegő, és szerdán is 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Az erő legyen veled, may the force be with you. Hát ez az, amit egy tolmács anno rosszul fordított, és a may the force-ot azt úgy értette, hogy may the fourth. Na hát ezért a mai nap a nemzetközi Star Wars nap. Meg ráadásul még magyar érettségi is volt.

Nem elég, hogy amúgy is az Everything But The Girl énekesnőjének Tracy Thorn-nak a hangszínére kísértetiesen emlékeztető énekhangja van Karen Ramireznek. Ezt a kavarodást még megfejelte azzal is, hogy leges-legeső kislemeze egy Everything But The Girl átdolgozás lett. Jön a Looking For Love, Classic House, egészen 8-ig itt a Best-en.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül.
0: Ez a Night Shift.
2: Két legfontosabb elérhetőségünk, amiért igazából három, mert ugye a Best FM Night Shift profilunk Facebookon is és Instán is fönt van. Na, szóval, hogy ez az egyik. A másik pedig a Mixcloud. Itt egy picit kutakodni kell minden egyes Night Shift lemezlovas után, mert hogy mindannyiunk ide tölti fel a korábbi mixeket. Van, aki gyorsabban, van, aki lassabban, van, aki már többet, van, aki már kevesebbet. Én személy szerint 150 korábbi Night Shift-es mixnél járok, úgyhogy ezeket bármikor vissza lehet hallgatni. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Keressétek ezt, és a mixek mellett természetesen megtaláljátok a tracklistákat is.

0: Játszanak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Classic House-ból sohasem elég, úgyhogy micsoda mázli, hogy hétről hétre azért itt tudunk válogatni az elmúlt 20 év terméséből. De hát hetente viszont csak 120 perci időnk van arra, hogy ezekből a legjobbakból 260 percet ide rakjunk elétek. Ebből az első 60 perc már el is telt, úgyhogy jön a második etap. Lauer Krisztiáni lesz majd a főszerep, meg persze a legnagyobb Classic House zenéké és klub hímuszoké a 90-es és a 2000-es évekből. A következő órában is, szóval gyors helyszerelés, támadás, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk tovább. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megvannak a jelöltek az országgyűlés alelnöki posztjaira, egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az online térben, holnap már lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt, ezt jelentette be a közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz történelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Esztert, a volt kormány szóvivőt, a Kereszténydemokrata Néppárt Latorcai Csabát, a Mi Hazánk mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes, a Tisza párt balatonfüredi képviselője lesz, akit az alelnökökkel együtt szombaton az alakuló ülésen választanak majd meg. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők. A nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban, jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten, legalábbis ez derült ki egy friss jelentésből. Eszerint az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki, ezért nagyon fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék a gyereküket az okos eszközök használatára, ezt mondta rádiónknak Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
1: Előkerült a Budapesten eltűnt olasz zenész. Egy hazafelé tartó vonaton érte előt a családja, akik a rendőrökkel is közölték, hogy jól van. A 24 éves dobos május 1-én lépett fel Budapesten, de a koncert után nyoma veszett, és azóta nem tudtak róla semmit. A magyar rendőrök és még az Interpol is keresték. Végül ma sikerült a nyomára bukkanni, azt azonban nem tudni, hogy hol volt az elmúlt napokban. Felhősebb és még melegebb időnk lesz holnap. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak kevés fátyol felhő lesz az égen, viszont délutántól délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon már néhány futózápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 6-13 fok valószínű, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán még több felhő lesz felettünk, és kisebb záporok is kialakulhatnak, és aznap 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A Shake Down is mindig az, akit mindig megemlítünk, ugye, hogy az egész komplett album tök jó volt, amikor ők ugye kijöttek. Igen. Az At Night alatt volt még a Drowsy With Hope, amit még mi is szerintem
4: pörgettünk. Az egy jó album volt.
3: Az egy nagyon jó album volt.
4: Aztán ugye eltűntek.
3: De már is, én utána olvastam, hogy ezek tesók, te ezt tudtad?
4: Ne, azt nem tudtam.
3: Ezek testvérek, képzeld el, egy svájci testvérpár. És a kettejük közül az egyik már úgy kiszállt a projektből, hogy már nem a zenével foglalkozik, de azért meg ott van a tesó mögött. Ő csinálja a grafikákat, a fényképeket, a kicsi tourmenedzserség, kicsi ez az amaz. De a Shakedown ez még mindig van, megy, él, létezik, igen, és igen, csinálja igen. A fellépéseket.
4: Nem régeztem, hogy egy ilyen egy évvel, másfél évvel ezelőtt volt egy saját daluk, azt hiszem, hogy a Bootsy Collins-szal csináltak megint valami közöset.
3: Úgyhogy... És ezt is mindig elmondjuk, hogy azért...
4: Igen, ez az jó volt, folytathatnátok.
3: Jó volt, és hát így azért megbocsátjuk a DJ Bobót, ugye? A svájciaknak. Hogy azért tudnak ők jó zenét is csinálni. Na,
4: DJ Bobó!
3: Hát tényleg, René Baumann, egyébként Pék, hogyha akarod tudni. Na, Lauer Krisztián lemezjátszók mögött, 8-i klasszikát itt a beszélni.
4: Szevasztok,
0: Best

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.

to go where you need to go in life, to do the things you

0: Utazás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Mixcloud, jó, a mixek továbbra is ott elérhetőek, ott visszahallgathatóak, nem letölthetőek.
2: Sajnos.
1: Jó, ez, de hát figyeljenek, megmondta Hajós András, és ha egészség legyen, meg térerő, és hogyha van térerő, meg
2: akkor
1: egy laptopotok, meg egy telefonotok, akkor bárhol el tudjátok érni a Mixcloudot, és bármikor vissza tudjátok hallgatni az összes Night Shift lemezlovas korábbi mixeit. Lauer Krisztián esetében ez a
2: mixcloud.com/DJ Lauer, vagy mixcloud.com/LauerMKanád. De van egy olyan oldalam is, ahonnan le lehet tölteni mixeket, ez a SoundCloud. Ugye a SoundCloudról lehet tölteni mixeket, a SoundCloud.com/DJ Lauer oldal.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Tavaly kezdtem el leginkább. Tavaly? Igen, azt hiszem tavaly. Az azt a rossz szokásomat, hogy veszek koncertekre jegyet, ahol aztán nem tudok eljönni.
2: És hát az viszont baj.
1: Volt ebből egy pár, igen, vagy hát túlnyomó részt igen, mindig az van, hogy kis feleségemmel tervezünk, hogy ketten elmegyünk, és aztán valahogy mindig én csak egyedül jutok el oda. Hát most ugyanez a helyzet a Fatboy Slimnek a buliával, hogy nekem van arra kettő jegyem. A négy napos nap valamelyikére, mert nem is tudom, hogy melyikre vettem jegyet.
2: Hát az brutális lesz.
1: És hát amikor megvettem, akkor még nem is derültek ki azok a dolgok, amiket már azóta tudunk. Egyrészt amikor még megvettem, amikor csak 3 napos rendezvény volt, csak hát ugye igény volna rá, szokták mondani, úgyhogy egy negyedik napot is. Úgyhogy most úgy fog kinézni a július közepi hétvége, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap Fatboy Slim buli a Brightoni tengerparton. És hát olyan vendég lemezlovasokkal, vagy nem is tudom, warm-up szettekkel, mint például a most hallható Groove Armada. Ugye? Hát pont egy fél évvel, egy évvel ezelőtt, ettől teljesen függetlenül belefutottam egy-két ilyen frissebb YouTube-os felvételben, szintén Groove Armada DJ szettet tolnak. Hát az agyadat eldobott.
2: Brutális lesz.
1: Na, úgyhogy Groove Armada és Grandma Funk, I See You Baby, Laura Kiszi, a lemez játszok mögött.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en, a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. Lauer.
1: Én értem, hogy ez a klasszikus, de azért amikor ezt hallod az Alicia Keys-től is, hogy most ez a Swedish House Mafia-ban megcsinálta, azért na! Azért az is olyan, hogy azért na!
2: Igen!
1: Hello!
2: De na. Ez atya úristen!
1: Egy jó kis fájdalé, hát pont így a végére. Hát
2: Danny Tenaglia remixben, természetesen.
1: Mikorra? Máskorra? Lauer Krisztiának, hát megint köszönjük szépen ezt az időutazást.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ezért jöttünk, ezért jövünk majd jövő hétfőn is, jó? Úgyhogy légy szíves, várunk vissza.
2: Sziasztok!
1: Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap a matek írásbelivel folytatódik az érettségi, nyáron jön a Rolling Stones új albuma, holnap is sok napsütés várható, és akár 29 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott ma a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi. Több mint 78 ezeren adtak számot a tudásukról emelt és középszinten. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Alberttel, Herceg Ferenccel és Jókai Morral kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni a fiataloknak, aztán Arany János egyik költeményét elemezhették. Emelt szinten pedig a műértelmezésben Vas István Levél a túlvilágra című műve szerepelt, ezután a Z-generáció olvasási szokásairól kellett reflektáló szöveget írniuk a diákoknak. Holnap a matematika írásbelivel folytatódik az érettségi. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar eper már megjelent a boltokban és a piacokon, a szabadföldi termesztésből származó gyümölcs pedig május közepétől érik majd. Ezt mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elég arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: Tömegbe hajtott egy autós Lipcsében. Sajtóhírek szerint legalább ketten meghaltak, többen pedig megsérültek. Az első jelentések arról szólnak, hogy a baleset egy forgalmas bevásárló utcában történt, és rendőrök, mentők és tűzoltók dolgoznak még a helyszínen. Viszont több forrás is úgy tudja, hogy a rendőrök állítólag őrizetbe vették az elkövetőt. Új albumot jelentett meg nyáron a Rolling Stones, Idegen nyelvek lesz a címe, és ez lesz a legendás együttes 30. stúdióalbuma. Egyelőre csak a lemezborítóról posztoltak a zenekar tagjai, Mick Jagger a borító alsó, Ronnie Wood a középső részét osztotta meg, Keith Richards pedig a borító felső részét posztolta, mindegyik képen a zenészek arcának részletei láthatóak. Jönnek a záporok. Holnap estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak fátyol felhők lesznek az égen, de délután a Dunántúlon már beborul az ég, és este felé elszórtan lehetnek kisebb esők. Szerdán pedig borongósabb időre számíthatunk, és aznap bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hűvösebb viszont nem lesz. Ma éjszaka 6-13 fok várható, holnap napközben pedig 23-29 fokig melegszik a levegő, és szerdán is 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És azért azt se felejtsük el, hogy ma van Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének napja, vagyis gyakorlatilag a tűzoltók világnapja. Ennek ellenére mégsem tűzoltókat fogunk hozni a következő órában, hanem Németországban letelepedett egykori amerikai békefenntartókat. Ők alkották meg a C-blokkot, hamarosan jön majd a Time is Ticking Away.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék ma is, és holnap is egész nap. Tehát 0-24 óráig tilos megállni a Széchenyi téren, a Magyar Tudományos Akadémia előtti nagy parkolóban, valamint az épület előtti szervizúton.

Best FM a legjobb zenék. Tavaly ezen a napon, május 4-én Celebration elnevezésű világkörüli turné az lezárásaként ingyenes koncertet adott Madonna a Rio-i Copacabana Beach-en, úgyhogy nem csoda, hogy 1,6 millió ember volt rá kíváncsi, akik 4 kilométer hosszan foglalták el a tengerpartot. Jön a 4 Minutes itt a Best FM.

Best of a legem zenék. A tavalyi szezon hatalmas sikere után nem is volt kérdés, hogy 2026-ra is leigazolja Ibiza top klubja, a Universe David Guettát. Úgyhogy június 19-től egészen október 2-áig minden pénteken ő nyomja majd Galactic Circus elnevezésű party sorozatát, ahol hát garantált lesz a brutális látvány, a hangzás, és hát persze sztár vendégek, na meg a legnagyobb David Guetta slágerek, mint például ez. Just a little more love, ez jön már is itt a Best.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsi nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ne felejtsünk el nyilatkozni az adónk 1+1%-áról. Egy kirúgott alkalmazott tehetett patkánymérget a BB ételekbe. Holnap estétől jönnek a záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már 685 ezeren rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, a NAV ESZIA felületén pedig további 190 ezeren megkezdték a nyilatkozatok kitöltését, de még nem küldték be azokat. Van még erre idő, május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2 millióan ajánlották fel az adójuk 1+1%-át, így összesen 42 milliárd forinttal segítették a civil szervezeteket, a vallási közösségeket és a Nemzeti Tehetségprogramot. Az 1+1%-okról egyébként a legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén lehet nyilatkozni. Több mint 1000 rászoruló gyerek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet még tavaly októberben indított adománygyűjtő programot, amelyen összesen 36 millió forint gyűlt össze. Ehhez a gyerekmentő szolgálat még 29 milliót tett hozzá, ebből az összegből pedig 95 óvodás és 904 iskolás gyereknek tudtak szemüveget venni, és két-két éves kicsinek is segítettek. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derült ki a NÉBI és más hatóságok tavalyi ellenőrzéseiből. Ezek szerint extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, ezt mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el, ezt ilyenkor önkormányzatokon keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Egy kirúgott alkalmazottat gyanúsítanak a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Osztrák lapértesülések szerint a 39 éves férfi a HIB bébi ételgyártó vállalatnál dolgozott, de februárban elbocsátották. Ezután állítólag 2 millió eurót követelt a cégtől. A zsaruló e-mailje alapján találták meg a rendőrök. A férfinak a gyanú szerint köze van ahhoz, hogy patkányméreg került az egyik sárgarépás burgonyás bébi ételbe. Felhősebb és még melegebb időnk lesz holnap. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak kevés fátyol felhő lesz az égen, viszont délutántól délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon már néhány futózápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 6-13 fok valószínű, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán még több felhő lesz felettünk, és kisebb záporok is kialakulhatnak, és aznap 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az összes kontinenst érinteni fogjuk a következő 60 percben. Megyünk majd Amerikába az American Boynak és Estelle-nek köszönhetően. Aztán Ausztráliát a Madison Avenue fogja képviselni a Who the Hell Are You-ról. És hogyha úgy veszünk, akkor Afrika kétszer is lesz. Egyszer Carl Wolfnak köszönhetően, egyszer pedig Vez jó voltából. Az Alané is érkezik hamarosan.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, ha bár még a Vemmel együtt készített 84-es Freedom semmiben nem hasonlít ehhez a szólóban készült Freedomhoz, azért George Michael jobbnak látta oda bigyeszteni a 90-est a dalcím vége mögé. Biztos, ami biztos. Szóval George Michael és a Freedom 90 jön.

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megvagyok.

Best of a legjobb zenék, ha bár az idei esztendőben leginkább Amerikára fókuszál turné a keretein belül. A pletykák szerint 27-ben hát megint visszatér Európába Lionel Richie, úgyhogy aki kihagyta volna a múltkori fantasztikus budapesti koncertet, lehet, hogy lesz majd lehetősége rá bepótolni. Jön a Just For You itt a Best-em.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint legeslegelső kislemezüknél, a Don't Call Me Baby-nél, a most érkezőnél is a sampling technikát használta a Madison Avenue. Vernon Birch 1979-es Get Up című dalából olloztak ki részleteket, és így hozták össze ezt a dalt. Who the hell are you? Jön

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Megvannak a jelöltek az országgyűlés alelnöki posztjaira, a nyári ruhákat ellenőrzik a fogyasztóvédők, holnap is nyárias időnk lesz, de este felé már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt, ezt jelentette be a közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz történelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Esztert, a volt kormány szóvivőt, a Kereszténydemokrata Néppárt Latorcai Csabát, a Mi Hazánk Mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes, a Tisza párt balatonfüredi képviselője lesz, akit az alelnökökkel együtt szombaton az alakuló ülésen választanak majd meg. A jövőben nem használhatják a mobiljukat a gyalogosok a zebrákon és a vasúti átjáróknál, ez szerepel az új KRESZ szabályokban. A szakértők szerint, ha kötelezővé teszik ezt, akkor megelőzhetőek lesznek azok a balesetek, amelyek a gyalogosok figyelmetlensége miatt történnek. Sok városban már ma is járdákra festett piktogramok figyelmeztetik a gyalogosokat az átkelőkre, ennek ellenére sokan közlekednek úgy, hogy fel sem néznek a telefonjukból, ez pedig baleset és életveszélyes. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban, jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten, legalábbis ez derült ki egy friss jelentésből. Eszerint az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki, ezért nagyon fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék a gyereküket az okos eszközök használatára, ezt mondta rádiónknak Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel csetel, kivel játszik. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
1: Jönnek a záporok. Holnap estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak fátyol felhők lesznek az égen, de délután a Dunántúlon már beborul az ég, és este felé elszórtan lehetnek kisebb esők. Szerdán pedig borongósabb időre számíthatunk, és aznap bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hűvösebb viszont nem lesz. Ma éjszaka 6-13 fok várható, holnap napközben pedig 23-29 fokig melegszik a levegő, és szerdán is 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Pár perccel ezelőtt szólt az Afrika, a következő órában pedig jön majd a Füled forró nyár Gáspár Lacitól, illetve a Feel the Rain a Compact Discótól, úgyhogy lehet, hogy az előttünk álló órában most hát tényleg igazságot kell tenni és elmondani, hogy mire is várhatunk időjárás tekintetében a következő napokban. Shaggy, Rick Rock, It Wasn't Me, ezzel indulunk.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
5: Yo man,
6: yo,
5: open up man.
6: Yo, what do you want man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: But who?
5: The girl next door, you know? I don't know what to do.
6: So it wasn't you.
5: All right.

Best FM a legjobb zenék legelső albumának legelső kislemeze rögtön a Billboard 100-as listájának élén nyitott 27 évvel ezelőtt, 99. május 4-én, és hát azóta tudjuk jól, hogy ki is ez a Jennifer Lopez. A Love Don't Cost a Thing érkezik most tőle itt a Best

Best of a legjobb zenék annyira gyönyörűen belesimultak abba a hangzásba és abba a hullámba, amit az olaszok és a franciák hoztak az ezredforduló környékén, hogy nagyon sokáig mindenki azt hitte, hogy a Deep Swing is egy olasz csapat, mert hogy ráadásul Európában egy olasz kiadó kezdte terjeszteni ezt a kislemezt, de nem, egy Los Angeles-i duóról van szó, Eric Wickmanről és James Donaldsonról. Jön a Deep Swing, és az én The Music itt a

karrierje elején azzal turnézott mindenhol, és azzal próbálta meg felépíteni bűnöző imidzsét, hogy Akon azt hangoztatta magáról, hogy korábban ő egy autótolvaj banda feje volt. Aztán 2008-ban egy újságíró rövidke nyomozás után kiderítette, hogy semmiféle ilyen nem történt. Illegális fegyverviselés miatt egyszer kapott 3 év felfüggesztette, de ennyi. Szóval Akon korán sem annyira dangerous, mint ahogy szeretél magáról híresztelni.

0: Yeah!
1: Best FM a legjobb zenék a korábban tett jóslatok hosszú távon úgy néz ki, hogy mégsem voltak annyira pontatlanok, mint ahogy azt szokták mondani maguk a meteorológusok is, hogy azért a hosszú távú előrejelzésekben nem lehet bízni. Amit két héttel ezelőtt megjósoltak a következő napra, az jelenleg is úgy néz ki, hogy igaz lesz. Vagyis 26-28 fokos nappali maximum, és majd szerda magasságában némi

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: 50 Centnek van több hektárnyi ingatlanja Louisianában. Van egy pezsgő, konyak és égetett szeszes ital cége is. Ezen kívül még egy optikai startupba is befektetett. Szóval tényleg mindennel foglalkozik, egyedül cukorkaboltja nincs, mégis most a Candy Shop-pal érkezik.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zene. 2007-ben arra az újságírói kérdésre, mely szerint valaha újból összeáll-e a Savage Garden, a zenekar egyik tagja, Darren Hayes azt mondta, hogy én már korábban is azt mondtam, hogy csak akkor áll össze újból a zenekar, hogyha ez lenne a rák ellenszere. Szerintem ezt vehetjük egy határozott nemnek. Jön a Truly Medley.

Best FM a legjobb zenék, természetesen mára is van születésnaposunk. 56 évvel ezelőtt született Gregory Aiuto néven Michiganben, az az úriember, aki aztán, amikor később már a zenélés felé fordult, egy picit hangzatosabb művésznevet választott magának, és hát nem csak a most érkeződő New Radicals zenekart köszönhetjük neki, hanem például Sophie Alice Baxter Murder on the Dance Floor című slágerét is. Isten éltesse Greg Alexander, you know you get what you give it the best time.

Best FM a legjobb zenék, hát akkor ezennel ezt a hetet megnyitottak, a mai napot viszont lezártnak tekintem. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt a hétfő. Holnap kedd, ami két dolog miatt is fontos. Egyrészt a funky arcok örülhetnek, 6-tól 8-ig funkit fogunk majd mixelni hangyával. Másrészt pedig kedves érettségizők, holnap a matekhoz nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Meg egy kalappal, meg mindent, amit ilyenkor szoktak. Gwen Stefani, Akonnal és a The Sweet Escape-el, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.